0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP.
0: Eta aing rek mawa beas raskin kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
0: BLT, no BLT artinya
1: bantuan langsung tunai.
0: Oh.